0: a 90-es évek zenéi.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A
2: 107,1 MHz-en.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.
2: Aki egyszer idejön, aki a földre költözünk, menekül. Aki volt már

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legtöbb magyar sláger. Nálunk szól.
1: A 107,1 MHz-en. A régi zenei hullám.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét? Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello,
1: hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján,
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig.
3: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Ébredjen velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Hadd tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Hölgyeim és uraim! Jön!
9: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
10: Itt az SMR-ben.

sen. Ma iskerestem, nem találtam semmit sem. Semmit sem. Na gyere,

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ébredjen velünk a 107,1-en.
5: SMR.

0: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A naplegszebb dallamai. Most önnek szólnak.
1: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most a zene vezet.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
3: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó 2010-es évjáratú, megbízható, családi, utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. Most pedig csapjunk a húrok közé. És szóljanak
2: a rockzene örök slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Itt csak retro sláger megy.
1: Reggel délben, este
0: 107,1. A régi slágerek hullámhossza.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Reklám következik.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Ezt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkor, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjba a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíjas kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt. Míg a rokkantsági nyugdíjasoknál a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Újhelyen a Homokbányatónál tartották meg a 17. Nemzetek főzőversenyét Kispiacon. Több mint 30 csapat nevezett be a gasztronómiai eseményre. A vajdasági csapatok mellett Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvényen jelen volt a Pannon reggeli csapata is, hisz már évek óta részesei ennek az eseménynek. Pannon rádió hallgatói élőben követhették az eseményeket. Programra kilátogatott Horváth Király Andrea is. A gazdasági minisztérium államtitkára kiemelte, az esemény kiváló bizonyítéka, hogy a kitartás és hagyományőrzés mennyire jól tud kapcsolódni a gasztronómiához, amelyet az illetékes minisztérium is igyekszik támogatni. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadiszállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, kedden pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándorszínház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A tangcsapda is fellépett topfaján az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a tangcsapda alapító frontembere a Pannon RTV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult tangcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az esszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és szívüket is elhozták a határon túlra.
0: Sport.
2: Világos Adrianna negyedszer is megszerezte a szerbiai bajnoki címet. A TSC versenyzője a krájevói bajnokságon is a legjobbnak bizonyult, ahol a Mária Vucinovic-sal vívott párharcban 60,67 méteres eredménnyel diadalmaskodott. A fiatal atléta ebben a szezonban is megmutatta, hogy az európai gerelyhajítás élvonalába tartozik. A legfontosabb feladat pedig az lesz, hogy a legjobb formáját éppen az Európa-bajnokságra érje el.
0: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, ma a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz. A nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
4: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
4: kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
5: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
6: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
7: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
8: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
9: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
10: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Ezt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkor, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjba a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíjas kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt. Míg a rokkantsági nyugdíjasoknál a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Újhelyen a Homokbányatónál tartották meg a 17. Nemzetek főzőversenyét Kispiacon. Több mint 30 csapat nevezett be a gasztronómiai eseményre. A vajdasági csapatok mellett Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvényen jelen volt a Pannon reggeli csapata is, hisz már évek óta részesei ennek az eseménynek. Pannon rádió hallgatói élőben követhették az eseményeket. Programra kilátogatott Horváth Király Andrea is. A gazdasági minisztérium államtitkára kiemelte az esemény kiváló bizonyítéka, hogy a kitartás és hagyományőrzés mennyire jól tud kapcsolódni a gasztronómiához, amelyet az illetékes minisztérium is igyekszik támogatni. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadi szállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, kedden pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándorszínház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A tankcsapda is fellépett Topfaján az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a tankcsapda alapító frontembere a Pannon RTV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az esszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és szívüket is elhozták a határon túlra.
3: Sport.
2: Világos Adrianna negyedszer is megszerezte a szerbiai bajnoki címet. A TSC versenyzője a krájevói bajnokságon is a legjobbnak bizonyult, ahol a Mária Vucenovic-sal vívott párharcban 60,67 méteres eredménnyel diadalmaskodott. A fiatal atléta ebben a szezonban is megmutatta, hogy az európai gerelyhajítás élvonalába tartozik. A legfontosabb feladat pedig az lesz, hogy a legjobb formáját éppen az Európa bajnokságra érje el.
3: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, ma a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz. A nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik.
4: Aktuális.
5: Érdekes.
4: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
6: Reklám következik.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
0: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 678. adásunkban az év 30. vasárnapján, július 26-án Anna Anikó névnapján. Július 25-e Jósló Jakab, amikor a kertész a csillagokat, a szelet és a termést figyeli. Az előző napokban Illés, Dániel és Mária Magdolna is az eget figyeltette a kertészettel. Vihar, zivatar, eső, termésféltés, dió és mogyoró, repett paradicsom, lepottyanú gyümölcs. Jakab napján ez a figyelem nem múlik el, csak úgy egy kicsit más irányt vesz. A régi juhászok Jakab éjszakáján a csillagok állásából következtettek a jövő évi időjárásra. Úgy tartották, ha Jakab napja derűs, jó gyümölcs termésre lehet számítani, de a zivatar nincs kizárva. Vagyis a nap egyszerre hordozott reményt és óvatosságot. A régi juhászok a csillagokból, a gazdák a felhőkből és a szélből, a kertész pedig a paradicsomból, uborkából, gyümölcsből, fokhagymából, talajból és a lomból olvassa ki, mire van szükség. A mai kertben ez egészen egyszerűen hangzik. Szedd le, ami érett, mentsd meg, ami sérült, szárítsd meg, ami tárolásra való, készülj fel a zivatarra, és gondolj már a következő körre is. A nyári aratás utáni napok egyik legkülönlegesebb hagyománya július 30-ához kötődik. Ezt a napot a népi hiedelemvilágban gonoszjáró napnak nevezték, amely különleges jelentőséggel bírt főként Baranya és a Bánát területén. Az emberek úgy tartották, hogy ezen a napon fokozottan jelen vannak a rontást hozó, bajt okozó gonosz erők, ezért fokozott elővigyázattal kellett viselkedni, különösen a gazdaságban. Július 30-a tehát nem csupán a gonoszkodás miatt fontos, hanem mert emlékeztet. Ideje vigyázni a kertre, a fáinkra és az otthonunkra. Testileg és lelkileg is ráhangolódni az év változásaira. Addig pedig inkább ráhangolódjanak, mert már is megkezdjük a beérkezett jókívánságok továbbítását, melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikolics Martin és Görsics Dániel, az adásvezető technikus Nagy Viktor. Nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető Jómagam Kis János. Mai listánk első felvételét Molnár József adja elő. A dal címe Virág helyett nótát küldök. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. Zentára Gulyás Herminának születésnapi alkalmából gratulál, és nagyon sok örömet és boldogságot kívánnak kereszt szülei Utrináról, akik a komasszonyt is puszilják. Utrinára Kis Andrásnak és feleségének Arankának közelgő házassági évfordulójuk a gratulál komasszonya Erzsi és keresztlányuk Hermina Zentáról. Supjákra a drága Farkas Ibajának szeretettel kívánnak közelgő boldog születésnapot, Andrisnak és Andornak pedig szép napot, üdvözlettel Irma és István. A rádió csapatának szép napot kíván Ibaja. Köszönjük. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tajföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavéren Szabó Cibolya Magdolnát névnapja és közelgő születésnapja alkalmából köszönti, jó egészséget kíván Mari Szabadkáról. Anikónak boldog névnapot kíván.

Pór Péter felvétele következik, címe Piros tulipán. Csantavérre király Ildikónak boldog születésnapot és jó egészséget kíván édesanyja Gizi és édesapja Feri. Németországba Pavlukovics Szilviának, Gábornak és az egész családnak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata.

Korda György felvétele következik, a dal címe Téged tőlem már nem vehetnek el. Moravicára Máriának kellemes vasárnapot kíván férje, aki őt nagyon szereti, Géza. Kornélia kérésére is ez a dal szól. Szabadkára Víg Sanyinak a 9. házassági évforduló alkalmából sok szeretettel gratulál, és még nagyon sok házassági évfordulót kíván szerető felesége, Veri. Bécsbe Monának és Csabának közelgő esküvők alkalmából szívül gratulál, és sok boldogságot kíván Mónika és Mátyás Palicsról. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter.

Egy csárdás csokor következik a Csantövér Ifik előadásában. Szabadkára Tóth Annát és minden Anna ismerősét névnapjuk alkalmából köszönti Sindrich Mária. Szabadkára Tóth Annának boldog névnapot és jó egészséget kíván Timi, Mari és Zolika. Editnek jó pihenést kívánnak. A kelebei lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Aranka kérésére is ez a dal szól. Csantavérre Emesének boldog szülinapot kíván Igor és Ilonka. Topolyára Csizmadi Erzsébetnek és párjának szép hétvégét és jó egészséget kíván Nászasszonya Rózsa Csantavérről. Mélykútra Blaher mamának és Blaher tatának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Bácsalmásra Hevesi Jánosnénak névnapjára ezzel a nótával köszönti, mielőbbi felgyógyulást kíván neki Erzsi és Sanyi. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Tornyosra Kovács Teréziának, a drága édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes zenehallgatást, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, további jó egészséget, kitartást kívánnak lánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és a dédunokák Kornél és Jamina. Supjákra Farkas Ibolyának közelgő születésnapi alkalmából egészséget és kitartást kíván a Mihályi, a Vert és a Raus család, Andrisnak és Andornak üdvözlet. A kelebiai és supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapi napot kíván Antal és Erzsébet. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyás Icu Pacsérról. Köszönjük! Csantavérre Nászasszonyának, Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Nászasszonya Erzsi és Anti Topolyáról. Zenta Gunarasra Gerek Károlynak küldi a dalt élettársa Mária.

0: Sziasztok!
1: Reklám következik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
6: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
6: a 024 222 638-as számon.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
6: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
5: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
6: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
5: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
6: 222 638-as számon.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
7: Konzsuzsa felvétele következik, a dal címe Szabadság, szerelem. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topajáról. Palicson Lőrinc Anikót névnapi alkalmából szeretettel köszönti édesapja Józsi, valamint Ildi.

amikor kinyílnak a rózsák, az aranyeső felvétele következik. Szabadkára Tóth Annának boldog névnapot és jó egészséget kíván Timi, Mari és Zolika. Bátszülőse Gyurákovics Máriának és bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter.

Kovács Kati felvétele következik, címe Napfényes álom. Gunarasra, a drága lányuknak, Kalmár Anikónak névnapjára gratulálnak, vejüknek és unokáiknak pedig szép vasárnapot kíván anyu és apu Topolyáról. A messzi távolba Baranyás Csabának, a szerető fiúknak szép, nyugodalmas vasárnapot, jó pihenést kívánnak szerető szülei. A következő üzenet így hangzik. A mi manyinknak ezzel a számmal szeretnénk kedveskedni, hogy tegnap mégis sikerült csatlakoznia hozzánk, és egyben jó utat kívánunk neki. Várjuk vissza haza. Orsi és Sziszi. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának szép vasárnapot és minden szépet és jót kíván édesanyjuk Rózsa Csantavérről, az unokákat is szeretettel köszönti. Ausztriába, Bécsbe Borka Mónának és Neisz Csabának közelgő esküvőjük alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván barátnője Mónika, keresztlánya Renáta és Alex Palicsról.

sokat csavarogtam a világban, és úgy érzem, az embereket is ismerem valamennyire. Most tudom, hogy milyen boldog is voltam régen, akkor, amikor még csak álmodoztam mindenre. Egyre erősebb a vágy bennem, hogy visszatérek oda, ahol régebben éltem. És ezért, hogy oda visszatérhessek, mindent megteszek, amit csak tudok. És talán ott maradok.

Jaj, de nagyon régen volt, a Trezsnyevec jászok felvétele van soron. Szabadkára Tóth Annának boldog születés és névnapot, jó egészséget kíván lánya Edit. István kérésére szól ez a dal. Palicsra a drága Orcsics Katicának közelgő szülinapjára küldi ezt a dalt barátnője Irma. Bácsszülősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Édesanyjának, Csizmadja Erzsébetnek Topolyára küldi szerető lánya Pavlukovics Szilvia Németországból, aki Anti bácsit is köszönti és neki is küldi a dalt.

0: ideje van, a kutyám miért csomogod már? Itt az idő, édesanyám, férhez mehetsz már.
1: Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem már.
1: Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellek a kutyának.

hogy úgy is az eszem elvetted már. A csepegő eres alá is áll még, éte még a pokolba is sétál még. Régi lóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is

0: van.
1: A 100 fok Celsius következik, a dal címe Boldog születésnapot. Magyar Csernyére a drága kisunokának, Szakál Tamásnak harmadik születésnapja alkalmából vidám gyermekkort kíván Nana, Valéria és Deda István. Zentára Gulyás Herminának, a kedves keresztlányuknak születésnapja alkalmából jó egészséget és minden elképzelhető jót kívánnak a török falusi keresztszülők Bandi és Aranka, a komasszonynak kellemes délutánt kívánnak. Tompára Lilion Mátyásnak 79. születésnapjára erőt, egészséget és hosszú életet kíván felesége Rozika. Saláta Istvánnak boldog születésnapot kívánnak kisunokái Juli, Zsófi és Marci. Csantavére Rafa Jemesének boldog születésnapot kíván Sári, Frigyes és Edvard. Szabadkára Tóth Annának boldog születés és névnapot kíván lánya Edith. Csantavére Rauek Emesének boldog szülinapot kíván Laura és Dávid. Saláta Pista Tatának születésnapja alkalmából szeretettel gratulál unokája Lázár.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Gárdi Gábor a Híradó főbb témáiból. Több mint 300 ezer embert kellett evakuálni Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. Szeptemberre rendeződhet a szerbiai kőolajipari vállalat ügye. Új helyszínen szervezték meg a kispiaci főzőversenyt, a Pannon reggeli csapata élő műsorral jelentkezett a helyszínről. A tankcsapda is koncertezett Topolyán tegnap este, jönnek a részletek. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A lautóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandar Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnöke a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa három leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Új helyszínen a homokbányatónál tartották meg a 17. nemzetik főzőversenyét Kispiacon. Több mint 30 csapat nevezett be a gasztronómiai eseményre. A résztvevőknek lehetőségük volt bográcsban készült finomságokat, rostonsülteket és hagyományos a magyar konyhára jellemző ételeket készíteni. Fejős Ornella riportja.
2: Incsiklandozó illatok járták körbe a tó környékét, minden bográcsban más-más étel készült. Krausz János és csapata Magyarországról érkezett az eseményre. Három bográcsban főztek.
3: Füstölcsilkös babgulyás, körmös pacal, és ugye az Alföldre jellemző állat, a birka, és egy birka pörköltet főzünk.
4: Milyen ízeket használnak, mi jellemzi az önök tájegységét?
3: Hát ugye a pörköltnek az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége.
2: Az eseményre Vajdaság több településéről is érkeztek. A házigazda kispiaciak is fakon alatt ragadtak. Voltak olyan csapatok, akik egy kisebb kiállítást is létrehoztak, így utalva arra, hogy mi is fő a bográcsban. Püspök Mihály kispiaci lakos.
5: Szüleinknek a hagyományát visszük tovább, ugyanis ők valamikor nagyon értettek ehhez a birka pörkölthöz, és akkor mi is átvettük ezt a szokást, azzal, hogy hagyományosan csináljuk, mint ahogy szokták.
2: Az eseményt ebben az évben először szervezték meg a nemrég felújított homokbányatónál. Szarabka Edét, a kispiaci helyi közösség tanácselnökét hallják.
6: Régóta terveztük, de nem mertük meghozni ezt a lépést. Számos rendezvényt tartottunk már itt a homokbánya tó mellett. Családiasabb, barátiasabb, más feelingje van, más hangulata van a rendezvénynek. És most az idén meghoztuk ezt a bátor döntést, és majd a mai nap ítélkezik rajtunk.
2: Az eseményen jelen volt Horváth király Andrea is. A gazdasági minisztérium államtitkára kiemelte, a rendezvény kiváló bizonyíték arra, hogy a kitartás és a hagyományőrzés mennyire jól kapcsolódhat a gasztronómiához.
7: Összekapcsolja a külhöni magyarságot, az anyaországi magyarságot, ahol értékeket tudnak cserélni, jövőket tudnak tervezni, illetve együtt tudnak működni. A gazdasági minisztériumnak épp ezért nagyon fontos szempontja az, hogy a hagyományokat támogassa.
2: A program ideje alatt lehetőség volt palacsintát vásárolni és különféle ételeket kóstolni, valamint a szervezők kirakodó vásárral és egész napon át tartó élő zenével várták a kikapcsolódni vágyókat. A rendezvényen jelen volt a Pannon reggeli csapata is. Kollégáink már évek óta részesei ennek az eseménynek. Zvekán Péter, műsorvezető.
0: Van egy terv, amit követünk, az előzőleg le van beszélve, de aztán, amit a jóisten ad, valóban, nem, nyilván mindig van egy ember, ez a mi taktikánk, hogy aki tudod, segít nekünk külsőleg, és mindig biztosítja, hogy az adott vendég tényleg ott legyen. Na most tudod, ez néha ilyen, megérkezik, nem érkezik, tudod, stb., de ez az élő műsor varázsa.
2: Az eseményen a kóstolás és a lakmározás után az esti órákban évről évre a mulatozásé a főszerep.
1: A tankcsapda is fellépett Topolyán az Eufória zenei fesztiválon. Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a tankcsapda alapító frontember a Pannoner TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Orosz Ildikó és Annus Beatrix riportja.
8: A tankcsapda nem először adott koncertet Vajdaságban. A formáció már visszatérő vendégnek számít vidékünkön, aki két éve lemaradt a koncertjükről a Topolyai Légfesten, most bepótolhatta a mulasztást szintén Topolyán. Özvegy Kata, Csőke Andrea és Ocsenás János.
9: Magyarország legfeltörekvőbb rockzenekarja, és érdemes eljönni, mert nagyon jó.
10: A csapatok tökéletesek, úgyhogy egy kis vadulással indul, aztán lazával fejeződik, úgyhogy én sokat várok tőle.
11: Ezt így egy elkormó óta szeretem őket, és nagyon régen is voltam valójában igazi koncertot. Na mondom, ha itt vannak Topolyát, nem is kell messzire mennem, akkor eljövök.
8: Annak ellenére, hogy a zenekar évtizedek óta képes megtölteni sportcsarnokokat és az ismert fesztiválok nagy színpadait, a tagok szívesen jönnek a határon túli zenei rendezvényekre, mint amilyen a mostani Topolyai is volt. Számukra még a határon való, ahogy fogalmaznak, kínlódás sem akadály. Lukács László, a tankcsapda alapítója, zenekar vezetője.
12: Pontosan tudjuk azt, hogy a közönség szeret és vár is minket, éppen ezért szívesen jövünk, annak ellenére is, hogy azzal együtt is egész pontosan, hogy a határon néha kicsit kínlódni kell.
8: Az 1989-ben alakult tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt. A szívüket tárják a közönség elé. Fejes Tamás, a tankcsapda dobosa.
13: Húha, mit kínálok? A szívemet. Itt igazság szerint tényleg a szívemet, mert így azt gondolom, hogy ha hárman följünk a színpadra, akkor itt mi mindig padlógázza, mert nekünk nincsen olyan, hogy hakni buli, tehát hogy azért is szeretünk pihenni koncert előtt, hogy amikor a színpadon vagyunk, akkor a maximumot tudjuk nyújtani.
8: A koncert után nincs idő szusszanni, ugyanis a csapat őszig be van táblázva. Vörös Attila, a tankcsapda gitárosa.
14: Innentől kezdve gyakorlatilag szeptemberig minden hétvégéje be van táblázva, szóval szerencsére elég sűrű.
8: A rajongók ezúttal is tapasztalhatták, hogy a tankcsapda a legjobb formájában van, jól szólnak együtt, és ezúttal is elhozták a szívüket a határon túlra.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz a híradó folytatásában. A kavilói bemutatóval hivatalosan is elindult a Tanya Színház idei vándorkaravánja. Már több mint három évtizede július utolsó hétvégén szervezik Hertelendi falván az arató napokat. Jönnek a részletek. A kavilói bemutatóval hivatalosan is kezdetét vette a Tanya Színház idei nyári turnéja. A Vajdasági Vándorszínház ezúttal Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikusát mutatta be újra gondolt, egyedi feldolgozásban. A társulat 20 vajdasági településre viszi el az előadást. Orosz Ildikó és Vajtai Viktória riportja.
15: Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikusát állította színpadra idén a Tanya Színház. A fiatal társulat Mezei Kinga rendezésében a Vándor Színházra jellemző sajátos hangulatban meséli el Csongor és Tünde egymásra találásának történetét. A mindössze néhány hetes próba folyamat ezúttal is komoly kihívás elé állította a szereplőket. Bicskei Armand, színész.
16: Ez egy nagyon szuper alkalom egyáltalán mindannyiunk számára, mert ugye, hogy biztos nagyon sokszor elmondtuk már, hogy nagyon kevés időnk volt, viszont nagyon eredményesen és nagyon gördülékenyen tudtunk dolgozni, és nagyon jó volt a csapat, és nagyon izgalmas, hogy ennyi fiatal van, és Mezei Kinga is kiválóan dolgozott velünk, és nagyon felemelő élmény.
15: A kavillói bemutatóra megtelt a nézőtér. A közönség nagy érdeklődéssel fogadta az idei produkciót. A szerepeket, mint minden évben, az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatói alakítják. Gregus Lilla, színész.
9: Valószínűleg minden szerep megformálásában van nehézség. Azt gondolom, hogy azt megtalálni a kezdetén, hogy hol is van bennem ez a személy, és hol vannak bennem az ő vívódásai, ez volt nehéz.
15: Mezei Kinga első alkalommal rendezett a Tanya Színházban. A cél pedig nem az volt, hogy modernizálják Vörös Marti művét, hanem hogy a történet a mai közönség számára is könnyen befogadható legyen. Mezei Kinga, rendező.
10: Nem volt ilyen koncepció, hogy konkrétan maivá tegyük. Azt szerettük volna, hogy a Csongor és Tünde története eljut a nézőhöz, és egy olyan szövegkönyv szülessen belőle, ami fogyasztható. Tehát ez egy porosabb szöveg, ugye ma már nehezen érthető verses forma, stb. Én azt gondolom, hogy a Guli Kornélia dramaturgnak és asszisztensének, Bagdal Zoltánnak sikerült egy olyan szöveget varázsolni ebből, ami érthető és értelmezhető a mai közönségnek is.
15: A kavillói premierrel hivatalosan is kezdetét vette a Tanya Színház nyári turnéja. Az elkövetkező hetekben 20 vajdasági településre jut el az előadás. Ma Zenta Gunarason, hétfőn Törökkanizsán, kedden Csókán játszik a társulat. Szabadka környékén pedig augusztusban Kispiacon, Kelebián és Ludason láthatja a közönség a Csongor és Tünde előadását.
1: Már több mint három évtizede július utolsó hétvégén szervezik Heltelendi falván az aratónapokat. Helyi Gyetván Szlovák Művelődési Egyesület és a Tamás Járon Székely Magyar Művelődési Egyesület mindig közösen rendezi az eseményt. Alá Zsuzsanna és Annus Beatrix riportja.
8: A Hertelendi falvi aratónapoknak nagy hagyománya van, ilyenkor összefog a település magyar és szlovák lakossága, hogy közösen ünnepeljék meg az aratás befejeztét. A kétnapos rendezvény legnagyobb érdeklődést kiváltó része mindig a szombati arató felvonulás, amikor lovasok, népviseletbe öltözött kicsik és nagyok, valamint az aratáshoz szükséges gépezetek is felvonulnak a falu utcáin. Az esemény bevezetéseként egy vicces jelenetet játszik le egy magyar és egy szlovák szomszéd. A házigazda szerepét idén a Szlovák Egyesület vállalta, elnöke az egyik főszervezője is az aratónapoknak. Orovec Miroszláv, a Hertelendi falvi Gyetván Szlovák Művelődési Egyesület elnöke. Ma van a fölvonulás, a rendezvény fő eseménye, ahol sokan összegyűlnek, jönnek gépezetek, jönnek az aratók, gyermekek, valójában bemutatjuk azt a hagyományt, ahogyan valamikor volt. Az aratóünnepségre mindig hazalátogatnak, távolban élő elszármazottak is, akiknek fontosak nem csak a régi szokások, hanem az itthoniakkal való találkozás is. Nemcsek Dávid Bécsben él, most az úgynevezett ruvapálcát is vitte.
17: 6 éve kint vagyok, korona véget, amikor nem volt, akkor nem jöttem ki haza, de amúgy mindig komolyan itt vagyok. Ez már nem először, hogy viszem, de szoktam. Többször is vittem már. Szeretem a tradíciót, meg mindent, ami itt van. Az éget is jövök mindig haza.
8: Magyarországról is jöttek vendégek, akik az előző napi művelődési műsorban is felléptek, a Kosnás család és a majosi Székely Dalárda. Pap Domonkos, a magyarországi majosi Székely Dalárda tagja.
18: Nagyon szép. Ugye az ember csak pozitívan tud róla gondolkodni, akár esetleg fárasztó, vagy nagyon meleg van, de viszont amit ad, az sokkal több, mint hát amit el kell úgymond viselni, hiszen ami a legfontosabb, ugye megmozdítja a falut, úgy látom, közösséget, kapcsolatokat teremt, tehát, és hát hagyom, tehát az, hogy a 31., ha jól tudom, tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt Szórványban ezt meg tudják csinálni, bár úgy tudom, hogy itt több nemzetiség fog össze ilyenkor, úgyhogy ez nagyon, nagyon dicséretes dolog.
8: A Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület elnöke már egészen fiatal korában is részt vett az arató ünnepségeken, de később a szervezésbe is bekapcsolódott. Lőcsei Vilmos, a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület elnöke.
19: Már több mint 10-30 éve, hogy csináljuk, ugye, és még soha nem volt, hogy valami baj lett volna, vagy valami, úgyhogy gondolom, hogy minden rendben van. Igaz, hogy a rendőrségen már egyszer kérdeztek, hogy nincsen valaki fiatalabb, aki ezt átvegye, de hát mondtuk, hogy most még így van. Úgyhogy most még ameddig tudjuk, csináljuk, de remélem, hogy lesz fiatalabb is, aki át fogja venni.
8: A két szervező egyesületben báli mulatsággal ér véget az arató ünnepség.
1: Javában zajlik a 46. Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor a Temerini Hevértanyán. A takt keretében idén is számos fiatal művész alkot együtt, július 20-a és 29-e között. Pető Attila és Annus Beatrix riportja.
8: A takt művészeti táborban idén 33-an vesznek részt, az idei téma egyben a hívó szó, a hamis, amelyet a résztvevők saját művészeti eszközeikkel dolgoznak fel. Szalai Réka Budapestről érkezett.
20: Kollázsolok, mert ezt a témát úgy közelítem meg, hogy hogy az ilyen megszerkesztett képeket a közösségi médiában utánzom, vagy így kicsit, nem tudom, így karikírozom.
8: Monyov Glória Zentáról jött, Rékához hasonlóan ő is először vesz részt a takt műhely munkájában.
21: Kapcsolatépítés szempontjából a takt szuper alkalom. Ugye megismerjük a fiatalabb generációkat, ugye, mivel először veszek részt, de viszont szoktam járni a kiállításokra, akkor éppen feltűnt az, hogy egy idő után már nem ismertem ugye a fiatalabb generációt, még névről sem, és akkor most, hogy itt vagyok, láthattam őket alkotni.
8: A tábor résztvevői 10 napon át alkotnak, inspirálódnak és ismerkednek a természet csendjében. Szabó Róbert zentai fotográfia szakos tanár.
22: Szerintem ez nem egy művésztelep, hanem egy transzmediális energiamező, ahol az egyéni alkotói identitások feloldódnak egy közös vizuális frekvenciában. Az itt születő munkák számomra nem művek, hanem lenyomatai annak a láthatatlan dialógusnak, amely a fény, az anyag és a kollektív érzés között jön létre.
8: Fiatal alkotók számára lehetőséget biztosít a közös munkára, tapasztalatcserére és kreatív kibontakozásra. Az évek során a rendezvény a képzőművészet és a fiatal művészek együttműködésének fontos eseményévé vált, hozzájárulva Temerin kulturális életének gazdagításához. Varga Valentin képzőművész, a takt művészeti vezetője.
23: Hát idén is több médiumban dolgoznak az alkotók, ugye rengeteg klasszikus táblakép készül, de ez mellett videóklippek forognak, performanszok készülnek, fotolaborunk és a grafikai műhely is működik.
8: A táborban elkészült alkotásokat ősszel kiállítás keretében mutatják be a takt galériájában.
1: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
24: Időjárás.
1: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 31,5 fok van, ma a nap második felében, valamint hétfőn megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó eső, zápor, zivatar is kialakulhat.
25: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
26: Hallgasson bennünket!
27: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
26: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
28: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
29: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
30: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
29: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
30: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
29: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
31: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
32: Várom a postást.
31: Jön a nyugdíj?
32: Azt várhatom.
31: A számlákat hozzák.
32: Na azt nem várnám.
31: Hát akkor?
32: Ma hozzák a 7 napot.
33: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
34: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be.
30: Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
28: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
28: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
30: Reklámot hallottak.
2: Távolból írom, kedvesem.
30: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ihász Gábor felvétele következik, címe Állj meg, kislány. Csantavére Raue Kemesének boldog szülinapot kíván Julis mama. Ausztriába, Bécsbe Borka Mónikának és Neisz Csabának közelgő esküvőjük alkalmából. Gratulál, minden szépet és jót kíván Renáta és Alex Palicsról.

A hetes fogat felvétele van soron, címe Lakodalom van a mi utcánkban. Magyarországra a messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Zenta Gunarasra Fehér Opletán Erikának születésnapjára gratulál Karcsi és Mari a szomszédból. Bátszülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Ausztriába, Bécsbe Borka Mónának és Neis Csabának közelgő esküvőjük alkalmából gratulál, sok boldogságot kíván Ledenszki Mónika Palicsról.

Kósz Zsófia felvétele következik, dal címe Ne hallgass az emberekre. Becsére Szurok Veronának vidám vasárnapot kíván unokatestvére Erzsi és lánya Hermina. Csantavére Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja Erzsi és Anti Topajáról. Visnyevácra Bíró Lászlónak, Tatának kellemes vasárnapot, erőt, egészséget kívánnak kisunokák Teodor, Alina és Alisa.

Egy pörgős felvétel következik a Hungáró együttes előadásában. A dal címe Csavart fel a szőnyeget. Kulára Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván, és jó étvágyat az ebédhez, aki őket nagyon szereti, Inci a messzi távolból.

Az Apostol Együttes felvételének címe Nincs szerencsém. Bácska Topolyára, Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

Dankó Szilvia felvitele következik, a dal címe Sáros úton ökrös szekér. Nelly kérésére szól a dal. Szilvia kérésére Németországból is ez a dal szól. Moravicára édesanyjának, Dódony Veronának ezzel a számmal kedveskedik lánya Andrea és veje Zoli.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.

0: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Egy Csárdás egyvele következik a Dinasztia együttes előadásában. Mékútra Blocher mamának és Blocher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia. Határon innen és túl minden kedves ismerősnek, rokonnak, barátnak, Annának, Anikónak, Isten értese sokáig boldog névnapot kíván mindenkinek, Gábor és Piroska szerencsés. Csantavéren a Fügedi családnak kellemes délutánt kíván Marika a szomszédból.
2: Asszony, asszony!

A következő zeneszámot Kovács Erzsi és Tabányi Mihály közösen fogják előadni. A dal címe Hosszú az a nap. Bécsbe Mónának és Csabának közelgő esküvőjük alkalmából szívből gratulál Mónika és Mátyás Palicsról.

Időközben csere történt a keverőpultnál, Nagy Viktort Nagyhegyesi Dávid váltotta fel, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánság műsor hallgatóit. A Kikindai Betyárok felvétele következik, címe, nótaszóval azt üzenem. Csantavére Báló Rózsának jó egészséget és szép vasárnapot kíván húga Márta Kelebiáról. Németországba Paróci Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Aranka kérésére is ez a dal szól. Szabadkára, Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazdag Katalinnak és férjének Andornak szép vasárnapot, jó zenehallgatást kíván Matilka és Anti Szabadkáról.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm meg a hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A hatóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány a hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandár Vučić, hogy szerbiai körlaipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnök a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa 3 leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadiszállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, keddig pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándorszínház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A Tankcsapda is fellépett Topolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock, heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a Tankcsapda alapító frontembere a Pannonier TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult Tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és a szívüket is elhozták határon túlra.
4: Sport.
5: Ezüstérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn. Varga Zsolt együttese a házigazda Ausztrália legyőzésével jutott a fináléba, ahol Görögország 15-14-re bizonyult jobbnak. A magyar csapat nehezen kezdte a döntőt, de többször is ledolgozta hátrányát, a harmadik negyedben pedig Zalánki Gergő góljával a vezetést is megszerezte. A görögök azonban gyorsan fordítottak, és hajrában megőrizték előnyüket. A magyar válogatott az utolsó percben még felzárkózott egy gólra, de az egyenlítés már nem sikerült, így ezüstéremmel zárták a tornát.
4: Időjárás.
5: Kedves hallgatóink, kettől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű.

0: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
2: Máté Péter felvétele következik, a dal címe Most élsz. Csantavére Király Ildinek, a legkedvesebb keresztanyának közelgő születésnapi alkalmából gratulál keresztlánya Anita és párja Árpi. Csantavére emesének nagyon boldog szülinapot kíván Ilonka és Igor. Csantavére emesének boldog szülinapot kíván Laura és Dávid. Bácsszőlősre Pulger Editnek mielőbbi jobbulást és kitartást kíván szerető párja Csaba. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a dallal köszönti szerető gyermeke és unokái Németországból. Bécsbe a legjobb barátnőnek Mónának és Csabának közelgő esküvőjük alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván Mónika Palicsról. Kumbajára Mulatik Kristófnak boldog névnapot, jó egészséget kíván bácsalmásról Gizi mama és Ádám bácsalmásról. Édesanyjának, Tari Máriának nagyon szépen köszöni a finomabbnál finomabb ételeket, és köszöni, hogy van neki, valamint unokahúgának, Biancának és unokaöcsének, Bencének is szép napot és kellemes időtöltést kíván, a stábnak jó munkát, Péter. Köszönjük. Manyu üzeni lányainak, legyenek jók, míg távol van, de sokat gondol rájuk. Anitának nagyon boldog születésnapot, jó egészséget és sok boldogságot kíván Gabinena és Amir.

Bisák Júlia felvitele következik, a dal címe Mindig az a perc a legszebb. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kíván lánya Izabella és veje János.

Egy operett részlet következik, méghozzá részlet a Csárdás királynőből, címe Emlékszel még. Marika kérésére szól az operett.

Szécsi Pál felvétele következik, a dal címe Egy szál harangvirág. Visnyevácra Nagy Lászlónak boldog születésnapot kíván felesége Irén. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük. Rastadba Hadnagy Anikónak, a kedves barátnőnek névnapja alkalmából sok szeretettel gratulál, és minden jót kíván barátnője Krisztina.

Az Express együttes felvétele következik, egy Csárdás egyveleg címe, Kukoricaföldön együtt kapáltunk. Pacsőra Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icumama. Szabadkán Florek Rozikának vidám rádiózást és jó szórakozást kíván Pista. Oromra a Konc és a Pós a családnak pihentető szép vasárnap délutánt, valamint jó zenehallgatást kíván Mari Ándika. Szabadkára szól a szíves üzenet Víg Sanyinak 9. házassági évfordulója alkalmából. Sok boldogságot kívánok neked szeretettel felesége, aki nagyon szereti, Veri. Nagy Andrásné Arankának Kecskemétre szól az üzenet, és így hangzik. Már is hiányzol a kis csapatnak. Szeretettel kívánunk az új életedhez erőt, egészséget, és minden jót és szépet. Szeretett családi körödben. Szeretettel gondolunk rád, és a baráti társaság sok boldogságot kíván. Kumbajára Kőhegyini Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
5: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Ákos Steffi felvétele következik. A dal címe Csak a szépre emlékezem. Zenta Gunnar Asra, Gyocinak és Klárinak házassági évfordulók alkalmából gratulálnak a barátnők. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Visnyemácra Nagy Lászlónak boldog születésnapot kíván felesége Irén.

Az együttes neve hangulatos, hatos, a dal címe Fenn a vén Doberdón. Horváth Márta névnapjára kéri ezt a dalt. Margit nén kérésére is ez a dal szól. Visnyevácra Nagy Lászlónak boldog születésnapot kíván felesége, Irén. Családjainak, János fiáéknak és Noszára Renéknek kellemes vasárnapot kíván Irma. Ibolyának Hajdukóvóra, Erzsinek Horgosra kellemes vasárnapot és jó egészséget kíván nővérük Katalin Ludasról. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországra fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

A második félidő felvitele van soron, ha dal címe Fogadj el egy jó tanácsot. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse, családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

A Surda dal következik a Ne felejts együttes előadásában. Margit néni kérésére szól a dal. Szabadkára Víg Sanyinak 9. házassági évfordulója alkalmából sok boldogságot, és még nagyon sok házassági évfordulót érjenek meg együtt, üzeni felesége Veri. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Ausztriában Jankó Robertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Nenája Veronika és családja Németországból.

Hollós Ilona felvétele van soron, ha dal címe Valaki kell nekem is. Ezt a dalt küldi bácsszőlősre Pulger Editnek, és kíván neki mielőbbi gyógyulást, kitartást, szerető párja Csaba, aki mindenben segíti és mindig mellette van.

kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A hatóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány a hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandar Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnök a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa 3 leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadi szállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, keddeg pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándor Színház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A Tankcsapda is fellépett Topolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a Tankcsapda alapító frontembere a Pannonier TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult Tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és a szívüket is elhozták határon túlra.
0: Sport.
2: Ezüstérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn. Varga Zsolt együttese a házigazda Ausztrália legyőzésével jutott a fináléba, a Görögország 15-14-re bizonyult jobbnak. A magyar csapat nehezen kezdte a döntőt, de többször is ledolgozta hátrányát, a harmadik negyedben pedig Zalánki Gergő góljával a vezetést is megszerezte. A görögök azonban gyorsan fordítottak, és hajrában megőrizték előnyüket. A magyar válogatott az utolsó percben még felzárkózott egy gólra, de az egyenlítés már nem sikerült, így ezüstéremmel zárták a tornát.
0: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, kettől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hely, cigányok, gyertek hát velem, egy csárdásokor következik a Révész Együttes előadásában. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép vasárnapot, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.
4: Hely, cigányok, gyertek hát velem, nézzétek, hol táncot, hogy verem.

A Moholi lakodalom második része következik. Topolyára Boros Andreának és Zoltánnak szép vasárnap délután kíván Veronika mama Moravicáról. Margit Ibolyának és Istvánnak közelgő névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánnak a rokonok Ludasról.

Tartskormánt, muzsikus! A mai fáradtságunk nem lett hiába, mert egy élő kincset hoztunk valójába. Élő kincs ez a vőlegénynek drága, mert tőle függ a földi boldogsága. Tessék, örömapa, örömanya, és fogjatok vele kezet, húzd rá!

Barckór Mánt muzsikus. Szépen fölkérem a vidám társaságot, hogy hagyják egy kicsit félbe a mulatságot. Mert engemet máma kineveztek belügy miniszternek, úgy hiszem, hogy ebbe ti is beleegyeztek, hogy a lakadalmas házban ki vagyok, mi vagyok, majd mindjárt be is mutatkozok víván. Utánam érkeznek terhelt tevéim, ezt fogják követni pompás étkeim. Az első tál étel lesz bagoly nyerítés, ezt fogja követni a kemence nyögés. Csirkeordítás, borjú köhögés, és végre megérkezik az üres kocsi zörgés. Odakint egy vaddisznó vagyon megláncolva, két beteges bolha van nyársra húzva. Szürpesenye helett egy nagy fejszefoka, és egy 77 esztendős keréknek az agya. Hát ez a sok sütemény, torta, ami el van készítve, annyi a komrába, hogy alig férünk tőle. Édesség is van 10 békás ládával, tengerannyi rétes mazsolával. Húzd rá!

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

A 3+2 együttes felvétele van soron, a dal címe Egy asszony miatt. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó egészséget kíván barátja, Pista.

0: miatt szerelem, egy asszony miatt vagyok ilyen léha, itt elfeledni nem tudok soha.
1: Kokai Bálint előadásában következik a Vén Fiáker című zeneszám. Hajdukovóra Margit Tibajának és férjének Istvánnak jó pihenést és jó egészséget kívánnak nővére és családja. Szabadkára Sindrics Máriának szép vasárnap délutánt kíván és köszöni a nótát Csantavérről Magdi és Anikó. A drága Tóth családnak kitartást és jó egészséget kíván a Vert és Raus család, a stábnak üdvözlet. Köszönjük!

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődő a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TD típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-Tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Republik együttes felvétele van soron, a dal címe Szeretni valakit valamiért. Németországban Pavlukovics Gábornak és Szilviának vidám vasárnap délután kívánt testvére Izabella Csantavérről. Bácsülősre Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délután kíván bácsalmásról Gizi és Ádám. Drága feleségének, Pötyötykének köszönni az együtt töltött 52 évet, a dal magától beszél üzeni Macelka László Maros leléről. Férjének küldi ezt a dalt Jacsó Zsoltnak, felesége Jacsó Barbara. Csantavére Szedlár Katalinnak szeretettel küldi a dalt nővére Márta Kelebiáról. Az üzenet így szól, sziszi aláírással futott be. Kedves barátnőim, Orsi és Manyi, vitatkozunk, veszekedünk, nevetünk, de ezen viselkedések formálnak bennünket olyanná, amilyennek lettünk. Köszönöm, hogy vagyunk egymásnak.

Szűcs Judit felvétele következik, a dal címe Az én anyám. Drága anyukájának, Máriának mielőbbi felépülést kíván lánya, Nelly. Édesanyja emlékére kéri a dalt, akinek ma van neve napja, Anna névnapjára, Edit. Kumbajára Szőke Andrásnak legyen szép vasárnap délutánja, üzeni Erzsi és Patrik Kumbajáról.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
5: Vámosi János felvétele következik, a dal címe Oda vagyok magáért. Szabadkára Babinak küldi ezt a dalt, szomszédja.

A Szivárvány együttes felvétele következik, a dal címe A rózsák könnyesek. Szabadkára Víg Sanyinak és Verinek 9. házassági évfordulójuk alkalmából sok boldogságot és még nagyon sok házassági évfordulót érjenek meg így együtt, jóban és rosszban kívánják a családbarátok. Bácsalmásra Hevesi János nének névnapjára a Virághelyet ezzel a dallal köszönti Sanyi és Erzsi. Mielőbbi felgyógyulást kívánnak neki. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse, családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Szabadkára Búzás Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délutánt kíván Veronika és családja Németországból. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Paróczi Veronika és családja. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróczi Veronika. Köszönjük. Magyarországra Margit nénének küldi sok puszival ezt a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Márta néni kérésére is ez a dal szól.

Zambó Jimmy felvétele következik, a dal címe Szemeddel látsz. Kornélia kérésére szól a dal. Édesanyja emlékére kéri ezt a dalt, mivel ma van a névnapja, Anna, Babi. A stúdióban dolgozóknak jó munkát kíván. Köszönjük!

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A hatóságok eddig több mint 300 000 ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány a hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandar Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnök a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa 3 leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadiszállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, keddeg pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándor Színház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A Tankcsapda is fellépett Topolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a Tankcsapda alapító frontembere a Pannoner TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult Tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és a szívüket is elhozták határon túlra.
0: Sport.
8: Ezüstérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn. Varga Zsolt együttese a házigazda Ausztrália legyőzésével jutott a fináléba, a Görögország 15-14-re bizonyult jobbnak. A magyar csapat nehezen kezdte a döntőt, de többször is ledolgozta hátrányát, a harmadik negyedben pedig Zalánki Gergő góljával a vezetést is megszerezte. A görögök azonban gyorsan fordítottak, és hajrában megőrizték előnyüket. A magyar válogatott az utolsó percben még felzárkózott egy gólra, de az egyenlítés már nem sikerült, így ezüstéremmel zárták a tornát.
0: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, kettől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű.
7: Aktuális.
9: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
10: a Régió Rádió hullámain is.
11: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak.
10: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
12: Boros István felvétele következik, a dal címe Nótás kedvű apám, Rozália kérésére szól a dal. Jacsó Barbara is ezt a dalt kérte. Kumbajára Dervader is családnak küldi Bácsalmásról, testvére Gizi és párja Ádám Bácsalmásról.

Egy csázássokor következik a Joker együttes előadásában. Gulyás Icu kérésére szól a dal. Csantavére, húgának, Katónak szép napokat kíván szerető nővére Márta. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnapjultán kíván barátnője Veronka. Veronka kérésére szól a dal. Jacsó Barbara kérésére is ez a csázássokor szól. Rozália kérésére is. Csantavéren Bajusz Rólannak és Zsoltnak kellemes hétvégét kíván szerető édesanyjuk. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagjait is sokszor üdvözlik. Magyarországra fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: A következő zeneszámot Rutka Éva és Latinovics Zoltán közösen fogják előadni. A dal címe Hol van az a nyár? Drága barátnőjének Vert Irmának köszönni, hogy szebbé tette a vasárnapját, sok puszit is küld neki, Katica. Simon István köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kívánnak neki, és jó egészséget, Kevin és Patrik. Topolyára férjének Boros Zoltának szép vasárnap délután kíván, felesége Andrea.

Bessenyei Ferenc zeneszámának a címe így hangzik, Rózsaszegfű, Rezeda, Viola. Kevibe Fabó Valériának közelgő születésnapi alkalmából gratulál édesanyja Emília Topolyáról, a család többi tagjának szép vasárnapot kíván.

0: büszkén.
1: A 100 Hult földes csárdás című felvétel következik az ANT együttes előadásában. Oromra Losonc Franciskának és a Pósa családnak jó pihenést kíván a Konc család. Nagy Balázsnak küldik ezt a dalt, kellemes vasárnap délutánt, jó szüretelést kívánnak neki István és a szomszédok.

szoktam. Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. Hátra van még egy felvétel, egy Csárdás Csokor az Alfa Együttes eladásában és az ahhoz beérkezett üzenetek, jó kívánságok. Előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap is velünk voltatok. Jövő vasárnap szintén számítunk megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18.30-tól a mesés percek, benne Góli Csilla alpolgármester asszony olvas mesét, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jóvételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Görsics Dániel, Nikolics Martin, Nagy Viktor, Nagyhegyesi Dávid, Búzás Zsuzsanna és jómagam Kis János. Az Alfa Együttes Csárdás Csokrának a címe Akkor szép a magyar lány. Ehhez ezek az üzenetek érkeztek. A rádió dolgozóinak szép vasárnap délutánt és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük. Elvira kérésére szól a dal. Margit néni is ezt a dalt kéri. Burány sorra Lajcsinak és Tibének szép vasárnapot kíván Anitics István Utrináról. Csantavérre Emesének 25. születésnapjára gratulál apja, anyja, testvérei és férje. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Margitka és Ivica kérésére szól a dal.

Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok. De én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, hazakísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Te elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertyafényénél némán kocintottunk. Behuntad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt végleg, de éreztem jobb, ha hallgatunk. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emlék.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor, a híradó főbb témáiból. Szeptember végére megoldódhat a szerbiai kőolajipari vállalat kérdése. Német autó, kevés kilométer, alacsony fogyasztás. Továbbra is ezek a legkeresettebb szempontok a használt autók piacán. Rendkívüli forrósággal kezdődik az előttünk álló hét, és a legfrissebb előrejelzések szerint legalább még 2 hétig kitart a melegszáraz időjárás. Több mint 300 ezer embert kellett evakuálni a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. Jönnek a részletek. Először lát reális esélyt arra Alekszandar Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnöke a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa 3 leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Német autó, kevés kilométer, alacsony fogyasztás, továbbra is ezek a legkeresettebb szempontok a használt autók piacán. Az autóvásárlási szokások azonban az elmúlt években jelentősen átalakultak. Stábunk annak járt utána, milyen autókat keresnek ma a vásárlók, és hogyan látják a szabadkai autópiac jelenlegi helyzetét azok, akik eladnának. Annus Beatrix riportja.
4: Az utóbbi időben csendes a szabadkai autópiac, kevés az eladásra kínált autó, vásárlóból pedig alig akad. A kereskedők szerint egyre többen az interneten, az online autóhirdetések között találják meg a számukra megfelelő járművet. Egykor hosszú sorokban álltak az eladásra kínált autók, a vásárlók pedig már kora reggel érkeztek, hogy megtalálják a legjobb ajánlatot. Mára azonban a sorok között jóval kevesebben sétálnak, az eladók pedig gyakran órákig vagy hetekig várnak egy-egy komolyabb érdeklődőre. Ürge Iván.
5: Jönnek nézni, de nagyon gyönge eladás. Nincs a népnek pénzbe, vagy nem tudom. Úgyhogy néznek, de semmit nem mondanak.
6: Milyen autóval jött ki most a
5: piacra? Most a Porsche jöttem ki, de van otthon még pár darab, de nem is hajtom ki. Nem érdemes kihajtani. Fizetni minden autóhoz nem adja el, úgyhogy...
4: 40 éve foglalkozik autók értékesítésével Tomislav Boc, aki szerint a szabadkai autópiac forgalma az elmúlt években jelentősen visszaesett. Úgy látja, ma már jóval kevesebben vásárolnak vagy cserélnek autót, mint korábban. Ennek egyik fő oka szerinte az, hogy az embereknek kevesebb a pénzük, ezért az eladóknak gyakran az árból is engedniük kell, hogy egyáltalán létrejöjjön az üzlet.
7: Kis autókat keresnek, kisköbű, kis kilovatokat, keveset fogyaszt, keveset a regisztráció, jóformán kis Opelokat, Korzákat, meg Fordká, ilyen
6: mi
7: kis...
6: a német autókat?
7: Német autókat, igen, a jugok sajnos már kimúltak, úgyhogy csak kis autókat vesznek, ha vesznek az emberek. Nagy autó, a regisztráció rengeteg sok, meg a fogyasztás, meg szerintem ez a benzinfogyasztás, hogy sokat fogyasztanak, úgyhogy nehezen veszik azt is, de néha úgy mondom már akad vövő, de most már nagyon-nagyon ritka.
4: Az autókereskedők szerint nem csak a magas árak, hanem a bizonytalan gazdasági és világpolitikai helyzet is óvatosságra inti a vásárlókat. Sokan inkább kivárnak, és egyelőre elhalasztják az autócserét, mondják.
3: Rendkívüli forrósággal kezdődik az előttünk álló hét, és a legfrissebb előrejelzések szerint legalább még 2 hétig kitart a melegszáraz időjárás. Már a kánikula csak most kezd igazán erősödni, sokan már ma a strandokon kerestek felüdülést, a nagy meleg sokakat a víz közelébe csábított. Vajtai Viktória riportja.
4: Már a délelőtti órákban érkeztek a látogatók a szabadkai sétaerdei medencéhez. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. Józsa László.
0: Én kora fiatal korom óta ide járok, mert én úsztam, vízilabdáztam, és amikor ezt a az úszodát fölépítették, akkor már az avató házi úszóversenyen is részt vettem, én gyakorlatilag tehát itt nőttem föl. Ami pedig a kánikulát illeti, na ennek én komoly szenvedő alanya vagyok, én elég nehezen viselem. Én a téli gyerekek közé tartozom, akik jobban élvezik azt, hogyha hűvös az idő.
4: Akit tehettem, ma már a vízparton vagy a strandokon próbálta enyhíteni a hőséget. A napsütéses idő és a 30 fok feletti hőmérséklet sokakat a szabadba csábított. Priboly Elemér.
2: Klimatizálás nélkül néhol nem elviselhető, de többnyire meg lehet oldani, úgyhogy víz mellett kell lenni.
4: A tartós meleg különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek szervezetét viselheti meg. Ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. Továbbá azt is tanácsolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg mindenki húzódjon árnyékba, fogyasszon elegendő folyadékot és kerülje a megterhelő fizikai munkát. Kovács Géza, klímakutató.
8: Egyértelmű melegedés lesz. Lassan melegszik az idő, tehát napra napra 1-2 fokot emelkedik, úgyhogy arra jövő péntek környékére már 36 fok körüli értékek lesznek, és szombaton előreláthatólag 38 fok lesz. És ami még kellemetlen az, hogy gyakorlatilag kedden még lesz némi felhő, szerdától abszolút olyan hihetetlen, mint a pusztaság lenne, abszolút felhő sem lesz.
4: Az előrejelzések szerint a következő 2 hétben sem enyhül a hőség. A magas UV-sugárzás és a trópusi éjszakák tovább nehezítik a kánikula elviselését. Újabb melegfront érte el Vajdaság területét, a mai nap már 34 fokos csúcshőmérséklet is kialakulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint a jövő héten tetőzni fog a kánikula, ugyanis a hét második felében a hőmérők akár 39-40 fokot is mutathatnak.
3: Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. Hatóságok eddig több mint 300 000 ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Tragédia történt a Kaukázusban található Elbruszon, Európa legmagasabb hegyén. A hétfős boszniai-hercegovinai expedíció július 25-én mintegy 5100 méteres magasságban került bajba, miután a kezdetben a kedvező időjárás rövid idő alatt rendkívül zordra fordult. A viharban a szélsebesség elérte 70 km/h, ami jelentősen megnehezítette a mentést. A legfrissebb hivatalos információk szerint a hegymászók közül 5-en életüket vesztették, köztük a zenicai hegymászó és egy mentő szolgálat 2 tagja is. 2 túlélőt viszont sikerült kimenteni, őket kórházba szállították. Az 5642 méter magas Elbrusz kiszámíthatatlan időjárása miatt a kontinens egyik legveszélyesebb magashegyi útvonalának számít. A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz a híradó folytatásában. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elindult a Tanya Színház idei vándor karavánja. A tankcsapda koncertezett Topolyán. Jönnek a részletek. Hagyományos lovas felvonulás, tűzoltóverseny és ünnepi szentmise zárta az idei Anna napokat Kishegyesen. A július 22 és 26 között megtartott rendezvény keretében egyébként könyvbemutatók, kulturális és családi programok, hagyományőrző bemutatók, valamint esti koncertek is várták a látogatókat. Paracki László és Bíró Tamara riportja.
9: Az Endukász Lovas Klub udvarából indulva délelőtt több tíz fogadból és hátasból álló menet vonult végig a főutcán. A lovas felvonulást, amely 12 éve része a rendezvénysorozatnak, idén is a huszárok vezették. Cékus Noémi, a kishegyesi Endukász lovasklubból.
10: Reggel már hozzánk megérkeznek a lovasok, és akkor megtisztítsuk a lovakat, a szerszámot, hogy mindenki szépen nézzen ki ugye a felvonuláshoz. Fél 10 óra körül szokott indulni ez a menet, tehát így összeszedjük a lovasokat, a fogatosokat, a hátasokat, és akkor megindulunk egyszerre. Végig vonulunk Kishegyes főutcáján, egész a Kopjafáig, és akkor még néhány utcában lovagolunk.
9: A Kopjafánál a felvonulás iránt érdeklődőknek a helyi Maronka Károly önkéntes tűzoltó testület fiatal önkéntesei bemutatták, hogyan oltották régen a tüzet. Kurin Ákos, az önkéntes tűzoltó testület elnöke.
11: Egy hagyományozó tűzoltó bemutatót láttunk, hogy annak idején hogyan is oltottak tüzet, még mielőtt tűzoltó kamionok átvették volna a porondot. Egy régi mozdonyfecskendő volt a középpontban, és egy megrendezett jelenetet láttunk, hogy amikor aratás ideje alatt fölgyullad a tarló, és baleset történik, hogy annak idején hogy is reagáltak a tűzoltók.
9: Sándor István Kishegyes község alpolgármestere elmondta, a helyiek ilyenkor kitakarítják a házaikat, csinosítják az utcákat és ünnepi ebéddel várják az elvándorolt gyermekeket és unokákat. Kiemelte, a rendezvénysorozat igazi összefogással valósul meg.
12: Az Anna Napok rendezvényéről, noha én beszélek, de összességében nagyon sok civil szervezet vezetője beszélhetne, akik noha kapnak községi támogatást, de ezek a támogatások az idejében megfeleződtek, hiszen idéntől már nincs helyi hozzájárulásunk, de magyarországi támogatások is lecsökkentek. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, tömegesek a rendezvények, szinte évről évre többen vannak, és az emberek a találkozás öröme, a beszélgetések öröme, a régi kapcsolatok, régi történetek felidézése mind-mind lehetőséget ad arra, hogy ünnepi hangulat legyen itt Kishegyesen.
9: Az elmúlt 5 napban a szervezők jó szokásukhoz híven változatos kulturális, hagyományőrző gyermek és szórakoztató programokkal készültek a Kishegyesre látogató minden korosztály számára.
3: A kavillói bemutatóval hivatalosan is kezdetét vette a Tanya Színház idei nyári turnéja. A Vajdasági Vándorszínház ezúttal Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című klasszikusát mutatta be, újra gondolt, egyedi feldolgozásban. A társulat 20 vajdasági településre viszi el az előadást, Orosz Ildikó és Vajtai Viktória riportja.
13: Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című klasszikusát állította színpadra idén a Tanya Színház. A fiatal társulat Mezei Kinga rendezésében a Vándor Színházra jellemző sajátos hangulatban meséli el Csongor és Tünde egymásra találásának történetét. A mindössze néhány hetes próba folyamat ezúttal is komoly kihívás elé állította a szereplőket. Bicskei Armand, színész.
14: Ez egy nagyon szuper alkalom egyáltalán mindannyiunk számára, mert ugye, hogy biztos nagyon sokszor elmondtuk már, hogy nagyon kevés időnk volt, viszont nagyon eredményesen és nagyon gördülékenyen tudtunk dolgozni, és nagyon jó volt a csapat, és nagyon izgalmas, hogy ennyi fiatal van, és Mezei Kinga is kiválóan dolgozott velünk, és nagyon felemelő élmény.
13: A kavillói bemutatóra megtelt a nézőtér. A közönség nagy érdeklődéssel fogadta az idei produkciót. A szerepeket, mint minden évben, elsősorban az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatói alakítják, illetve frissen végzett színészek is csatlakoznak. Gregus Lilla, színész.
15: Valószínűleg minden szerep megformálásában van nehézség. Azt gondolom, hogy azt megtalálni a kezdetén, hogy hol is van bennem ez a személy, és hol vannak bennem az ő vívódásai, ez volt nehéz.
13: Mezei Kinga első alkalommal rendezett a Tanya Színházban. A cél pedig nem az volt, hogy modernizálják Vörös Marti művét, hanem hogy a történet a mai közönség számára is könnyen befogadható legyen. Mezei Kinga, rendező.
16: Nem volt ilyen koncepció, hogy konkrétan maivá tegyük. Azt szerettük volna, hogy a Csongor és Tünde története eljut a nézőhöz, és egy olyan szövegkönyv szülessen belőle, ami fogyasztható. Tehát ez egy porosabb szöveg, ugye ma már nehezen érthető verses forma, stb. Én azt gondolom, hogy a Guli Kornélia dramaturgnak és asszisztensének, Bagdal Zoltánnak sikerült egy olyan szöveget varázsolni ebből, ami érthető és értelmezhető a mai közönségnek is.
13: A kavillói premierrel hivatalosan is kezdetét vette a Tanya Színház nyári turnéja. Az elkövetkező hetekben még 19 vajdasági településre jut el az előadás. Ma Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, kedden Csókán játszik a társulat. Szabadka környékén pedig augusztusban Kispiacon, Kelebián és Ludason láthatja a közönség a Csongor és Tünde előadását.
3: A tangcsapda is fellépett Topolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a tangcsapda alapító frontember a Pannoner TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Orosz Ildikó és Annus Beatrix riportja.
9: A tangcsapda nem először adott koncertet Vajdaságban, a formáció már visszatérő vendégnek számít vidékünkön, aki két éve lemaradt a koncertjükről a Topolyai Légfesten, most bepótolhatta a mulasztást szintén Topolyán. Özvegy Kata, Csőke Andrea és Ocsenás János.
17: Magyarország legfeltörekvőbb rockzenekarja, és érdemes eljönni, mert nagyon jó.
18: A csapatok tökéletesek, úgyhogy egy kis vadulással indul, aztán lazával fejeződik, úgyhogy én sokat várok tőle.
19: Szintén egy elkorom óta szeretem őket, és nagyon régen is voltam valójában igazi koncertot. Na mondom, ha itt van a Topolyát, nem is kell messzire mennem, akkor eljövök.
9: Annak ellenére, hogy a zenekar évtizedek óta képes megtölteni sportcsarnokokat és az ismert fesztiválok nagy színpadait, a tagok szívesen jönnek a határon túli zenei rendezvényekre, mint amilyen a mostani Topolyai is volt. Számukra még a határon való, ahogy fogalmaznak, kínlódás sem akadály. Lukács László, a tangcsapda alapítója, a zenekar vezetője.
20: Pontosan tudjuk azt, hogy a közönség szeret és vár is minket, éppen ezért szívesen jövünk, annak ellenére is, hogy azzal együtt is egész pontosan, hogy a határon néha kicsit killódni kell.
9: Az 1989-ben alakult tangcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt. A szívüket tárják a közönség elé. Fejes Tamás, a tangcsapda dobosa.
21: Húha! Mit kínálok? A szívemet. Itt igazság szerint tényleg a szívemet, mert így azt gondolom, hogy ha hárman följünk a színpadra, akkor itt mi mindig padolgázza, mert nekünk nincsen olyan, hogy hakni buli, tehát hogy azért is szeretünk pihenni koncert előtt, hogy amikor a színpadon vagyunk, akkor a maximumot tudjuk nyújtani.
9: A koncert után nincs idő szusszanni, ugyanis a csapat őszig be van táblázva. Vörös Attila, a tangcsapda gitárosa.
22: Innentől kezdve gyakorlatilag szeptemberig minden hétvégére be van táblázva, szóval szerencsére elég sűrű.
9: A rajongók ezúttal is tapasztalhatták, hogy a tangcsapda a legjobb formájában van, jól szólnak együtt, és ezúttal is elhozták a szívüket a határon túlra.
3: Sport. Aranyérmet szerzett Horváth Zsófia Szegeden zajló junior és 23-as kajakkenu Európa-bajnokságon. A bezdáni versenyző a K1-esek 500 méteres döntőjében 2 óra 8,144-es idővel magabiztos győzelemet adatott, közel egy másodperccel megelőzve olasz riválisát, Anastasia Insabelát. A dobogó harmadik fokára a cseh Barbara Jonatov állhatott fel. Horváth Zsófi sikerének köszönhetően megszületett Szerbia első aranyérme az idei Szegedi Európa-bajnokságon. A fiatal kajakos kiváló formáját az is bizonyítja, hogy nemrég a szerbnői junior 4-es tagjaként világbajnoki bronzérmet is szerzett Kanadában. A pontos idő 16 óra 18 perc, híradót hallottak. Időjárás. Kedves hallgatóink, és végül néhány szót az időjárásról. Kettől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű. Búcsúzik Önöktől az eddigi hírszerkesztő, aki nem volt más, mint Agárdi Gábor, holnap pedig kolléganőm Lajko Anett érkezik a legfrissebb információkkal. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.
23: Szabadkai Magyar Rádió.
24: A régió és a világ.
25: A régió és a világ.
24: Legfrissebb információi.
26: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk a régi mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: 107,1 Szabadkai Magyar Rádió.

0: régi idők slágerei,
1: legendás előadó,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
0: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a bandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
6: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.
10: A 70-es évek felejthetetlen dalai. Szabadkai Magyar Rádió. 107

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
9: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
10: Reklámot hallottak.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: A régi idők slágerei.
3: A 70-es évek kedvencei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A legnagyobb retrós lágerek nálunk szólnak.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Örögünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro Kavalkád.
0: A 107,1-en.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy nagyon régi népmesével kedveskedünk nektek. Ugye ismeritek a kis gömböc történetét? Ha nem, hát figyeljetek jól, mert már is kiderül, miről is van szó.
2: A kis gömböc. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, ahol a kis kurta farkú malasztúr, volt egyszer egy szegény ember, annak felesége és három leánya. Egyebük sem volt a világon, mint egy kicsi malacuk. No, hanem azt dajkálták is ám. Jó kövérre meghízlalták, hogy majd kirepett. No, hogy kárba ne menjen a malacuk, leölték, megperzselték, szalonnáját, húsát, kolbászát a füstre tették, s a télen át szép lassacskán meg is ették. Tavasszal a malacból nem volt egyéb, csak a kis gömböc. Mondja egyszer a szegény asszony az idősebb leányzónak. Eredj, leányom, menj fel a padlásra, s hozd le a kis gömböcöt. Fölmegy a leány, le akarja venni a gömböcöt, de ahogy hozzányúlt, csak megszólal a gömböc. Mit akarsz, hé? Meg akarsz enni? Majd megeszlek én, s azzal ham! Bekapta. A szegény asszony nem tudta elgondolni, hogy hol marad olyan sokáig a leánya. Küldi a középsőt, menjen a nénye után, hozzák már azt a gömböcöt. Fölmegy a leány, de ez is éppen úgy járt, mint a nénye. A kis gömböc, ham, bekapta. Hely, mérgelődött a szegény asszony, hogy ő még ilyet nem látott, hogy ilyen sokáig oda maradjanak amiatt a haszontalan kis gömböc miatt. Eredj, leányom, mondja a legkisebb leánynak, szólj a nénéidnek, hogy hozzák már a gömböcöt, mert a sarkukat hátrafordítom. Fölmegy a kisleány nagysebesen. No de ha felment, nem is jött vissza. A kis gömböc őt is, ham, bekapta. Várja, várja a szegény asszony a leányait, de hiába várja. Na hiszen megálljatok, majd lehozlak én titeket gömböcöstül mindenestül. Fölszaladt a létrán nagy haraggal. No de ha fölszaladt, ott is maradott, mert a kis gömböc őt is, ham, bekapta, hogy az orra hegye sem látszott ki. Jő haza a szegény ember, hát nincs se asszony, se vacsora. Keresi, kiabálja, hé, asszony, hé, hol vagy, merre lettél? Kiabálta a leányait, hírük, poruk sem volt. Benézett az ágy alá, a kályha mögé, fölkajtatott minden zeget, zugot, nem voltak sehol. Aztán felment a padlásra, hát ha ott vannak. Ott meglátja a kis gömböcöt. Gondolja magában, majd segít magán, levágja a kis gömböcöt, s lesz vacsora, ha nincs is itthon az asszony. De ahogy odament, a kis gömböc mérgesen rákiáltott. Mit? Te is meg akarsz enni? Abból nem lesz semmi. S ham! Bekapta a szegény embert is. No hát, az Isten csodája volt eddig is, hogy a kis gömböc le nem szakadott. Négyet még csak elbírt valahogy. De mikor a szegény embert is bekapta, puff, leszakadt, s leesett. Aztán elkezdett gurulni. Legurult a létrán, ki az udvarra, az udvarból az utcára, ottan utolért egy sereg kapásembert, s asszonyt, s azokat is bekapta. Tovább gurult, ki az országútra. Ott szembe jött vele egy regiment katona, azt is bekapta. Még ez sem volt elég a telhetetlen gömböcnek. Gurult tovább, s az út szélén bekapott egy kondás fiút, aki éppen javában ette a paprikás szalonnát. No, hanem a kondás fiúval megjárta. Egy jó, hegyes, fanyelű bicska volt a kondás fiúnál, s amikor éppen bekapta, a kés megakadott a szájában, végighasította. Egymás után ömlöttek ki a katonák, a kapás emberek, a szegény ember, s a felesége, meg a három leánya. Aztán futott mindenki, amerre látott. Ott hagyták az árok szélén a kirepett kis gömböcöt. Ha a kis gömböc ki nem repett volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Ebédidő közeledik, terül már az asztal. Anya főzött főzeléket, várom üres hassal. Első falat repülő jön, berepül a számba. Második megejtő ernyő, ereszkedik szálba. Harmadiknak motorja van, nagy hangjával berreg. Rendőr kísérje a négyest, imbolyogva csellek. Ötödik már hajon úszik, dú-dú, szól a duda. Hatodik meg traktorra, zütyök fel az útra. Mentőt kérek, szól a hetes szirénázva jöjjön. Tűzoltóban ül a nyolcas, hogy sok vizet öntsön. Kilencedik falattal, itt zakatol a vonat. Tizedik a potya utas, tele van a pocak. Tele van a pocak. Tele van a pocak.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok! Ma a legszebb magyar népmesékből választottam egy újabbat nektek. Remélem, elnyerte tetszéseteket. A következő viszonthallásig ti is olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem,

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép, a mikrofonnál Agárti Gábor. Amikor megjelent a Sztárom a párom című film Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével, akkor ismét felfigyeltek a brit Elvis Costellóra. A She, azaz az Ő című Charles Aznavour felvételt gondolta újra a produkcióhoz. Együtt zenélt Roy Orbisonnal és a Black and White Night koncerten több felvételen is közreműködött. Fúziós rockzenét játszott, más műfajokban is kipróbálta magát, és mindegyik jól állt neki. Az ő felvételeiből szemezgetünk.

Ray Charles több szerzeménye is úgy született, hogy összeveszett az aktuális szerelmével. Ilyen volt a Hit the Road Jack, vagy az Unchain My Heart. Azért szerették, mert átadta az igazi soul életérzést, a pörgősebb felvételeit kedvelték igazán, de az érzelmesebb balladáit is megszerették. Fiatalon heves volt, de mennyire jó, hogy így történt, mert a veszekedés szülte a fentemlített dalait, a békülés pedig olyan felvételeket, mint a Georgia.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.
3: George Jones ikonikus hangját több kollégája is megirigyelte. Még Frank Sinatra is azt nyilatkozta, hogy bárcsak neki lett volna ilyen kellemes orgánuma. Demi Wynette-tel házasságban eltöltött viharos évei olyanok voltak, mint a hullámvasút. Megélték a magasságokat és a mélységeket is egyaránt. A magánéletben legalábbis. Egyik legismertebb dala a She Stopped Loving Her Today, amely száma halállal foglalkozik és a sírig tartó szerelemmel. Könyörögtek neki, hogy énekelje fel az említett dalt. Kis módosítással megtette. Maga sem hitte el, hogy ez a szomorú dal ilyen siker lesz. Sokáig élőben nem is volt hajlandó előadni, aztán kénytelen volt, mert a közönség követelte.

0: Frankie Valli különleges magas hangjával hódította meg a közönséget. Las Vegas legpatinásabb lokáljaiban szórakoztatta a nagy érdeműt a Four Seasons formáció kíséretében. Amikor már szólókarrierbe kezdett, akkor volt, hogy fellépésein egy hangnemmel mélyebben énekelt, mint a lemezein. De a közönséget ez egy cseppet sem érdekelte, hiszen a dalai és a személyisége minden alkalommal eladták a műsort. Az ő felvételeivel búcsúzik Agárdi Gábor.
1: Put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: Aranyalbum. 24 karátos slágere. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Aranyalbum.

0: hashtag örökzöld melódián.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nektek örökzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőre.
1: 107,1.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Nevem meg Elek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: A 70-es, 80-es,
1: 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Szóljon a rock!

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Hallom a gyöngyöm! Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát.
0: A legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Okay.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Régi dalok, régi szép, dalok emlékek. Szép emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1-nek a hercen.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retrós lágerek társaságában.